Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: tengerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

five. They have been to the place where the Moo Moo mates.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Will you count me in?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Letartóztatták Hankó Balázs volt minisztert. Emelkedhet a Covid fertőzések száma. Zempléné lett az év kilátója. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. A fideszes országgyűlési képviselőt hétfő este vették őrizetbe, a nemzeti kulturális alappénzeinek felhasználása miatt indult nyomozásban. A volt minisztert hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Egy nappal korábban Sezták Miklós korábbi minisztert, jelenlegi KDNP-s országgyűlési képviselőt is letartóztatták. Mindketten úgy nyilatkoztak, nem követtek el bűncselekményt, a Fidesz szerint koncepciós eljárásról van szó. Nyilvános, hogy kik kaptak támogatást a Nemzeti Kulturális Alaptól az elmúlt 5 évben. A miniszterelnökség által ismertetett honlapon térképek és grafikonok segítik az átláthatóságot. Azt írták, a közzétételnek nem célja a támogatásban részesített egyesületek, vállalkozások vagy magánszemélyek megbélyegzése, hiszen az, hogy valaki kapott a forrásból, önmagában semmilyen jogsértést vagy szabálytalanságot nem jelent. Itt-ott nőhet a koronavírus fertőzések száma itthon. A Népegészségügyi Központ szerint az elmúlt héten enyhén emelkedett a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, és már több település mintáiban kimutatták, így például Szegeden, Szolnokon, Zalaegerszegen és Budapest déli részén. Megvan az Óbudai K7 felújításának kezdési időpontja. Mostanra aláírták a kivitelezési szerződést, így október 12-én elindulhat a munka. A beruházás első ütemében júniusig a kocsipályát és a déli gyalogos járdát modernizálják, a második ütemben jövő szeptember és december között az északi oldali járda következik, valamint elvégzik a szerkezet korrózió védelmét. A zempléni Jánosvár a kilátó nyerte el az év kilátója 2026 címet. A verseny eredményeiről Bán Takács Gyöngyit, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatóját kérdeztük.
2: A győztes több mint 20 ezer szavazatot kapott, idén rekord született, több mint 50 ezer szavazat érkezett be. Ennyi voks még egyik korábbi év kilátója szavazáson sem volt. Az év kilátója kampány célja az, hogy minél több ember kedvet kapjon ahhoz, hogy útnak induljon.
1: Felhőtlen, napos idő várható, csapadék kizárt, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Délután 24-25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap folytatódik a derűs, száraz idő, a legtöbb helyen nem lesz jelentős a szél. A hajnali minimumok az előző napokhoz hasonlóan 1 és 11 fok között valószínűek, majd délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap is folytatódik a vénasszonyok nyara, akár 28 fokot is mérhetünk délután.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élmezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha újnak látszik, ami marad itt,

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Egyre több felé jelennek meg, majd vastagabb fátyol felhők az égen, de nem várható csapadék. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Letartóztatták Hankó Balást, a volt kulturális és innovációs miniszter ellen intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti járás bíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják. A Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Szerdán Sesták Miklós letartóztatását is elrendelte a bíróság, a KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos hivatali és elfogadásával gyanúsítják. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ami új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Kihelyezett ülést tart a kormány hétvégén a Borsodabó-Újzemplén megyei Erdőbényén, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a gazdasági, költségvetési és energetikai kérdések mellett napirendre kerül a közigazgatás átalakítása, a klímahelyzet és a vízgazdálkodás is. A kormány eddig két alkalommal tartott kihelyezett kormányülést, májusban Ópusztaszerem, majd június végén Pilisszentkereszten. Ismét lehet szavazni az év turista házára, a közönség 10 létesítmény közül választhatja ki, melyik legyen az idei győztes. Voksolni az aktívkalandor.hu oldalon lehet, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. Felidézték, hogy a turistaház fejlesztési program keretében tavaly 44 szálláshely, kulcsosház és erdei iskola újolhatott meg összesen 1,5 milliárd forintból. Az év turista háza díjra 7. alkalommal lehet szavazni. A meleg és száraz időjárás miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret Tokaj hegy alján. A borvidék egyes területein ugyan jelentős a terméskiesés, de a leszedett szőlő minőségével elégedettek a termelők, mondta Molnár Péter, a hegyközségi tanács elnöke. A száraz borok alapanyagának jelentős részét már betakarították. A termelők egy része most már az édesborokhoz szükséges alapanyagra vár. A következő hetek időjárása fogja eldönteni, hogy milyen mértékű lesz az aszuképződés ebben az évjáratban. Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a Nemzeti Kulturális Alap működését, aminek a Hankó így csak egy szelete, mondta a közrádióban a kulturális miniszter. Tarz Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA. Hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. Nem épül elektrolit gyár Szolnok határában, a kínai beruházó kedden bejelentette, hogy tiszteletben tartják a helyiek döntését. Bronz domborműves oszlopokkal, szegélyzett sétány kialakításával tisztelek Siófok önkormányzata a városhoz kötődő kivételes személyiségek előtt, Lengyel Robert polgármester a Facebook oldalán közölte, a helyi képviselőtestületnek a napokban hozott döntése értelmében a főtér és a vasúti pályaudvar közé tervezett sétányra kerülő oszlopok megidézik a balatonparti város jeles személyiségeit, művészeket, sportolókat, közéleti szereplőket. Az első oszlop, amin a Siófoknak pecsét használati jogot adó második Rákóczi Ferenc arcképe látható, a emberi városnapi ünnepségre készül el az önkormányzat finanszírozásában, a többit jövőre állítják fel cégek és magánszemélyek támogatásával. Kovács András lett a terrorelhárítási központ parancsnoka, a TEK az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá került. Kovács András 2022-től Hajdú János mellett a TEK főigazgató helyettese volt, a választások után május 28-ától pedig megbízott főigazgatóként vezette a terrorelhárítási központot. Elképzelhetőnek tartja az újbóli EU csatlakozást a brit kormányfő. Andy Burnham úgy fogalmazott, a Brexit több kárt okozott, mint hasznot, és szerinte több lehetőség van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatot alakít ki a jövőben. Tűz ütött ki egy szegedi üzem területén. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint benzin és alkohol származékok égtek a Zsámbokréti soron található üzemnél. A Szegeder portál úgy tudja, a hatalmas füsttel járó tűz a vegyi termékeket gyártó Medikémia telephelyén keletkezett. Visszaesett a turisztikai szálláshelyek forgalma augusztusban. Az egy évvel korábbihoz képest a vendégek száma 11, a vendégészakáké pedig csaknem 8%-kal csökkent, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb visszaesést a magán- és egyéb szálláshelyeken regisztrálták. Ingyenes mesterséges intelligencia képzést indította a Budapesti Gábor Dénes Egyetem. A 6 órás online kurzus az új technológia hatékony és biztonságos munkahelyi használatát segíti. A tananyag gyakorlati példákon keresztül mutatja be például a prezentációk, a piackutatások és a jogi, valamint fordítási feladatok elkészítését. A kurzus az egyetem honlapján érhető el. Csalók élnek vissza a Máltai Szeretett Szolgálat nevével. A szélhámosok magukat a jótékonysági szervezet képviselőinek kiadva Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében keresnek fel családokat, akiktől iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el, és felvételeket készítenek a lakásukban. A karitatív szervezet arra hívja fel az érintettek figyelmét, hogy minden esetben kérjék el a Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát az őket felkereső ismeretlen emberektől. Szigorította a megkülönböztető jelzések használatát a közlekedésben a kormány. A jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat kéklámpás autót. A mentők, a tűzoltók és a rendvédelmi szervek járművein kívül külön engedéllyel kaphatnak kék szirénát a vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek. Bekerült a világ 250 legjobb egyeteme közé a Semmelweis. Az első 10-ben csak amerikai és brit felsőoktatási intézmények vannak. Idén először az ázsiai egyetemek megelőzték az európaiakat. A legjobb 1000 közé sorolták még az óbudai és a debreceni egyetemet, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemet. A globális egyetemi rangsorban 118 ország több mint 20 000 felsőoktatási intézménye közül értékelik a legjobb 2200-at a különböző mutatók alapján. Felülvizsgálják a mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztéseket, erről állapodott meg a legnagyobb tech cégekkel az amerikai elnök. Donald Trump az Anthropic, a Google, a Meta, az OpenAI, az Nvidia és a SpaceX vezetőjével írta alá a megegyezést, amelyben az érintettek vállalták a belső önellenőrzések kialakítását. A múlt héten az ENSZ biztonsági tanácsában a mesterséges intelligencia fejlesztő vállalatok vezetői nemzetközi együttműködést sürgettek a technológia biztonságos fejlesztésére. Visszaküldte az országgyűlésnek az egészségügyi kamarákról szóló törvénymódosítást a köztársasági elnök. A Sándor Palota közleményében jelezte, hogy Baka András egyetért azzal, hogy szükséges az egészségügyben működő kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállítása, szerinte azonban a jogszabály emellett korlátozná a tisztségviselők választásának szabadságát. Az államfő arra kérte a parlamentet, hogy észrevételeinek figyelembevételével fogadja el újból a törvényt. Az autori tervezetéssel, valamint a nők elleni megkülönböztetéssel és erőszakkal szembeforduló emberek, szervezetek kapták idén az Alternatív Nobel-díjat. Az elismerést egy pakisztáni jogásznőnek és egy etióp születésű mesterséges intelligencia kutatónak, valamint egy grúziai jogvédőcsoportnak és egy dél-afrikai női földművelőket egyesítő szervezetnek ítélték oda. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten, a tartós aszály miatt írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ami új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkivételi művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadék. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erkélyt Rómában. Az öt vékony falécből álló Jézus születéséhez kötődő erkélyt október közepétől december 24-ig állítják ki a Santa Maria Maggiore Bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária abba a jászolba helyezte az újszülött Jézust, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Az erkélyt ezután visszahelyezik a főoltárhoz, majd vízkereszt ünnepén visszateszik az erekje tartóba. Végül a várható időjárásról. Nyugaton és délutántól a keleti határ közelében szűrhetik fátyol felhők a napsütést, máshol felhőtlen lesz az ég. A déli délkeleti szelet a nyugati északnyugati határ közelében élénklökések kísérhetik, kora reggel mínusz 1 és 11, napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, szép jó reggelt kívánok! Október 2-a van, péntek, sok boldogságot, Petrák, szülinaposok, 06 25 55 155, telefon SMS Viber, 6 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, Take That, előtte még Dallos Bogi, most pedig Kylie Minogue jön, és az In Your Eyes. Jó reggelt!

0: Budapest FM, a legjobb zenék, ízlelgessük ezt a két szót, indián nyár, vénasszonyok nyara. Még jó pár napig itt lesz velünk, 22-27 fok ma is, sok napsütés eső nélkül, a reggel viszont hűvös. Részletek és a folytatás mindjárt, fél hét után a Deep Dish folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Általában derült napos száraz idő várható, köszöntöm Önöket. Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ami új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a Nemzeti Kulturális Alap működését, aminek a Hankó így csak egy szelete, mondta a közrádióban a kulturális miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA. Hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. Elképzelhetőnek tartja az újbóli EU csatlakozást a brit kormányfő. Andy Burnham úgy fogalmazott, a Brexit több kárt okozott, mint hasznot, és szerinte több lehetőség van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatot alakít ki a jövőben. Kihelyezett ülést tart a kormány hétvégén a Borsodaba-Újzemplén megyei Erdőbényén, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a gazdasági, költségvetési és energetikai kérdések mellett napirendre kerül a közigazgatás átalakítása, a klímahelyzet és a vízgazdálkodás is. A kormány eddig két alkalommal tartott kihelyezett kormányülést, májusban Ópusztaszerem, majd június végén Pilisszentkereszten. Nem épül elektrolit gyár Szolnok határában, a kínai beruházó kedden bejelentette, hogy tiszteletben tartják a helyiek döntését. Bronz domborműves oszlopokkal, szegélyzett sétány kialakításával tisztelek Siófok önkormányzata a városhoz kötődő kivételes személyiségek előtt. Lengyel Robert polgármester a Facebook oldalán közölte, a helyi képviselőtestületnek a napokban hozott döntése értelmében a főtér és a vasúti pályaudvar közé tervezett sétányra kerülő oszlopok megidézik a balatonparti város jeles személyiségeit, művészeket, sportolókat, közéleti szereplőket. Az első oszlop, amin a Siófoknak pecsét használati jogot adó második Rákóczi Ferenc arcképe látható, a novemberi városnapi ünnepségre készül el az önkormányzat finanszírozásában, a többit jövőre állítják fel cégek és magánszemélyek támogatásával. Fennállásának 130. évfordulója alkalmából jubileumi programsorozatot indít a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. Az ünnepi eseménysor október elején kiállítással, rendhagyó épület bejárásokkal és az örökös tagokkal szervezendő pódiumbeszélgetésekkel kezdődik. A jubileumi programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Végül a várható időjárásról. Nyugaton és délutántól a keleti határ közelében szűrhetik fátyol felhők a napsütést, máshol felhőtlen lesz az ég. A déli délkeleti szelet a nyugati északnyugati határ közelében élénk lökések kísérhetik, kora reggel mínusz 1 és 11, napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

FM, a legjobb zenék. Nincs új a nap alatt, mondhatnám úgy is, hogy köztünk és a nap között. Tehát, hogy zavartalan a napsütés, némi kis fátyol felhő lehet itt-ott, de alapvetően folytatódik a Vénasszonyok nyara 22-27 fokkal. Ma is, holnap is és egész hétvégén. Úgyhogy ezek a jó hírek, lehet agyalni a szabadtéri programokon, mert hogy a jövő hétvégére aztán már tényleg itt az ősz, hűvösebb idővel, szomorkásabbal és csapadékkal. Karl Wolffal, irány Afrika, itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra jönnek a friss hírek, aztán folytatjuk. Például a Jamiroquai slágerével szól a Can't Heat. És egy Maniac feldolgozással itt lesz Szabi Est is. Hívható SMS Viber számunk a régi 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
4: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
5: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
0: A Best FM-en minden

0: a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Általában derült napos, száraz idő várható, köszöntöm Önöket. Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ami új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alap működését, aminek a Hankó így csak egy szelete, mondta a közrádióban a kulturális miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA, hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. Elképzelhetőnek tartja az újbóli EU csatlakozást a brit kormányfő. Andy Burnham úgy fogalmazott, a Brexit több kárt okozott, mint hasznot, és szerinte több lehetőség van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatot alakít ki a jövőben. Ismét lehet szavazni az év turista házára, a közönség 10 létesítmény közül választhatja ki, melyik legyen az idei győztes. Voksolni az aktívkalandor.hu oldalon lehet, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. Felidézték, hogy a turistaház fejlesztési program keretében tavaly 44 szálláshely, kulcsosház és erdei iskola újolhatott meg összesen 1,5 milliárd forintból. Az év turista háza díjra 7. alkalommal lehet szavazni. Nem épül elektrolit gyár Szolnok határában, a kínai beruházó kedden bejelentette, hogy tiszteletben tartják a helyiek döntését. Bronz domborműves oszlopokkal, szegélyzett sétány kialakításával tiszteleg Siófok önkormányzata a városhoz kötődő kivételes személyiségek előtt. Lengyel Robert polgármester a Facebook oldalán közölte, a helyi képviselőtestületnek a napokban hozott döntése értelmében a főtér és a vasúti pályaudvar közé tervezett sétányra kerülő oszlopok megidézik a balatonparti város jeles személyiségeit, művészeket, sportolókat, közéleti szereplőket. Az első oszlop, amin a Siófoknak pecsét használati jogot adó második Rákóczi Ferenc arcképe látható, a novemberi városnapi ünnepségre készül el az önkormányzat finanszírozásában, a többit jövőre állítják fel cégek és magánszemélyek támogatásával. Fennállásának 130. évfordulója alkalmából jubileumi programsorozatot indít a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. Az ünnepi eseménysor október elején kiállítással, rendhagyó épület bejárásokkal és az örökös tagokkal szervezendő pódiumbeszélgetésekkel kezdődik. A jubileumi programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Végül a várható időjárásról. Nyugaton és délutántól a keleti határ közelében szűrhetik fátyol felhők a napsütést, máshol felhőtlen lesz az ég. A déli délkeleti szelet a nyugati északnyugati határ közelében élénklökések kísérhetik, kora reggel mínusz 1 és 11, napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, október 2-a, péntek van, sok boldogságot a Petráknak és a szülinaposoknak is. 0620 55 55 155, ha a dugó baleset lenne, a közlekedési info is idejöhet. Mindjárt a Sweetbox, egy kicsit később majd Árás a Boró Boróval, most pedig Britney Spears jön, és a Gimme More.

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 2-án pénteken. 39 éve a mai napon mutatták be a Macskafogó című rajzfilmet, melyet Ternovszky Béla rendezett, a forgatókönyvet pedig Nepp József írta. És amíg Grabowski és társai gyermekkori emlékeinket életgetik, meghallgatjuk Árást is. Boroboró a Besten. Jó reggelt.

0: Best FM, a legjobb zenék. Indián nyár, vénasszonyok nyara. Mindegy, hogy hívjuk, a lényeg, hogy 22-27 fokkal. Még mindig itt a csodás, napsütéses, késő őszi idő. Még több időjárás jelentés és a legfrissebb információk a hírekben. Rögtön 7:30, jó reggelt, Fatboy Slim és a The Rockefeller Skank is szól majd mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Általában derült napos száraz idő várható, köszöntöm Önöket. Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ami új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a Nemzeti Kulturális Alap működését, aminek a Hankó így csak egy szelete, mondta a közrádióban a kulturális miniszter. Tarr Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA. Hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. Elképzelhetőnek tartja az újbóli EU csatlakozást a brit kormányfő. Andy Burnham úgy fogalmazott, a Brexit több kárt okozott, mint hasznot, és szerinte több lehetőség van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatot alakít ki a jövőben. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter ellen intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják. A Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Szerdán Sesták Miklós letartóztatását is elrendelte a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Bronz domborműves oszlopokkal, szegélyzett sétány kialakításával tisztelek Siófok önkormányzata a városhoz kötődő kivételes személyiségek előtt. Lengyel Robert polgármester a Facebook oldalán közölte, a helyi képviselőtestületnek a napokban hozott döntése értelmében a főtér és a vasúti pályaudvar közé tervezett sétányra kerülő oszlopok megidézik a balatonparti város jeles személyiségeit, művészeket, sportolókat, közéleti szereplőket. Az első oszlop, amin a Siófoknak pecsét használati jogot adó második Rákóczi Ferenc arcképe látható, a emberi városnapi ünnepségre készül el az önkormányzat finanszírozásában, a többit jövőre állítják fel cégek és magánszemélyek támogatásával. Fennállásának 130. évfordulója alkalmából jubileumi programsorozatot indít a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. Az ünnepi eseménysor október elején kiállítással, rendhagyó épületbejárásokkal és az örökös tagokkal szervezendő pódiumbeszélgetésekkel kezdődik. A jubileumi programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Végül a várható időjárásról. Nyugaton és délutántól a keleti határ közelében szűrhetik fátyolfelhők a napsütést, máshol felhőtlen lesz az ég. A déli-délkeleti szelet a nyugati északnyugati határ közelében élénklökések kísérhetik. Kora reggel mínusz 1 és 11, napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Right about now.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyot.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, végre péntek van, október 2-a, Petrák névnapja, sok boldogságot nekik és a szülinaposoknak is. 156 éve a mai napon született Mahatma Gandhi, indiai békeharcos, ezért a mai nap az erőszakmentesség és a békevilág napja. Pontosan 80 éve ezen a napon a 10 éves Elvis Presley először szerepel tehetségkutató versenyen, második lett és $5 kapott. '79 éve a mai napon készült el az első fotó, ami a Földet ábrázolja az űrből nézve. 75 éve ezen a napon született Mike Rutherford, a Genesis, valamint a Mike and the Mechanics gitárosa. És boldog 75. születésnapot kívánunk Stingnek! Hívható SMS Viber 0620 55 55 155 még egyszer, és tenéltesse az összes ünnepeltet.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
4: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főzőworkshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágere.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Általában derült, napos, száraz idő várható. Köszöntöm Önöket. Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ami új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alap működését, aminek a Hankó ügy csak egy szelete, mondta a közrádióban a kulturális miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA, hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. Elképzelhetőnek tartja az újbóli EU csatlakozást a brit kormányfő. Andy Burnham úgy fogalmazott, a Brexit több kárt okozott, mint hasznot, és szerinte több lehetőség van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatot alakít ki a jövőben. Kihelyezett ülést tart a kormány hétvégén a Borsodaba-Újzemplén megyei Erdőbényén, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a gazdasági, költségvetési és energetikai kérdések mellett napirendre kerül a közigazgatás átalakítása, a klímahelyzet és a vízgazdálkodás is. A kormány eddig két alkalommal tartott kihelyezett kormányülést, májusban Ópusztaszerem, majd június végén Pilisszentkereszten. A meleg és száraz időjárás miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret Tokaj hegy alján. A borvidék egyes területein ugyan jelentős a terméskiesés, de a leszedett szőlő minőségével elégedettek a termelők, mondta Molnár Péter, a hegyközségi tanács elnöke. A száraz borok alapanyagának jelentős részét már betakarították. A termelők egy része most már az édesborokhoz szükséges alapanyagra vár. A következő hetek időjárása fogja eldönteni, hogy milyen mértékű lesz az aszuképződés ebben az évjáratban. Bronz domborműves oszlopokkal, szegélyzett sétány kialakításával tisztelek Siófok önkormányzata a városhoz kötődő kivételes személyiségek előtt. Lengyel Robert polgármester a Facebook oldalán közölte, a helyi képviselőtestületnek a napokban hozott döntése értelmében a főtér és a vasúti pályaudvar közé tervezett sétányra kerülő oszlopok megidézik a balatonparti város jeles személyiségeit, művészeket, sportolókat, közéleti szereplőket. Az első oszlop, amin a Siófoknak pecsét használati jogot adó második Rákóczi Ferenc arcképe látható, a emberi városnapi ünnepségre készül el az önkormányzat finanszírozásában, a többit jövőre állítják fel cégek és magánszemélyek támogatásával. Végül a várható időjárásról. Nyugaton és délutántól a keleti határ közelében szűrhetik fátyol felhők a napsütést, máshol felhőtlen lesz az ég. A déli délkeleti szelet a nyugati északnyugati határ közelében élénklökések kísérhetik, kora reggel mínusz 1 és 11, napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 26-10-02-08-04, ezek a koordináták. Az első pár szám a mai dátum, és egyébként 8 óra múlt 4 perccel. Jó reggelt kívánok! Péntek van, a Petrákat köszöntöm névnapjukon, sok boldogságot a szülinaposoknak is, Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ebben az órában olyan neveim vannak, mint Will Smith, a Cardigans, Tom Jones-szal, vagy rögtön elsőként Justin Timberlake.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt, október 2-án pénteken, az utakon viszont mini szombat van. Egészen jól járható mindenhol, minden úgy, sokkal kevesebben vagyunk ma reggel is, mint ahogyan ez így van minden pénteken. Kivétel ez alól az 1-es főút Budapest felé Viatorbágy térségében nagyon tele van, akár csak az M1-es Hegyesalom felé, az M0-as csomópont után. Jó utat! Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt, október 2-án pénteken, az utakon viszont mini szombat van. Egészen jól járható mindenhol, minden úgy, sokkal kevesebben vagyunk ma reggel is, mint ahogyan ez így van minden pénteken. Kivétel ez alól az 1-es főút Budapest felé Biatorbágy térségében nagyon tele van, akár csak az M1-es Hegyesalom felé, az M0-as csomópont után. Jó utat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Általában derült napos száraz idő várható, köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ami új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a Nemzeti Kulturális Alap működését, aminek a Hankó így csak egy szelete, mondta a közrádióban a kulturális miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA, hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. Elképzelhetőnek tartja az újbóli EU csatlakozást a brit kormányfő. Andy Burnham úgy fogalmazott, a Brexit több kárt okozott, mint hasznot, és szerinte több lehetőség van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatot alakít ki a jövőben. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti Járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják. A Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Szerdán Sesták Miklós letartóztatását is elrendelte a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Kihelyezett ülést tart a kormány hétvégén a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Erdőbényén, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a gazdasági, költségvetési és energetikai kérdések mellett napirendre kerül a közigazgatás átalakítása, a klímahelyzet és a vízgazdálkodás is. A kormány eddig két alkalommal tartott kihelyezett kormányülést, májusban Ópusztaszerem, majd június végén Pilisszentkereszten. A meleg és száraz időjárás miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret Tokaj hegy alján. A borvidék egyes területein ugyan jelentős a terméskiesés, de a leszedett szőlő minőségével elégedettek a termelők, mondta Molnár Péter, a hegyközségi tanács elnöke. A száraz borok alapanyagának jelentős részét már betakarították, a termelők egy része most már az édes borokhoz szükséges alapanyagra vár. A következő hetek időjárása fogja eldönteni, hogy milyen mértékű lesz az aszuképződés ebben az évjáratban. Nem épül elektrolítgyár Szolnok határában, a kínai beruházó kedden bejelentette, hogy tiszteletben tartják a helyiek döntését. Végül a várható időjárásról, nyugaton és délutántól a keleti határ közelében szűrhetik fátyol felhők a napsütést, máshol felhőtlen lesz az ég. A déli délkeleti szelet a nyugati északnyugati határ közelében élénklökések kísérhetik, kora reggel mínusz 1 és 11, napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék, jó reggelt, október 2-án pénteken, ma van a mosoly világnapja. Tegyünk jót, csaljunk mosolyt valaki arcára. Minden október első péntekén ünnepeljük a mosolyt, ez a nap a felhőtlen jó hangulatról, a jó cselekedetekről szól. A mosoly világnap kezdeményezője nem más, mint a legnépszerűbb emoji, a smiley megalkotója Harvey Ball. Harvey Ball még 1963-ban egy reklámkampányhoz alkotta meg a smiley-t, a 2011-es halála előtti években pedig rájött, hogy az igazi élet célja, hogy a boldogság nemzetközi nagykövete legyen, ennek jegyében az ő kezdeményezésére született meg a mosoly nemzetközi napja. Ball célja az volt, hogy ezen a felhívja a figyelmet arra, mennyire fontos, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, és másokat is boldoggá tegyünk. Így szerint a mosoly világnapjának a jó hangulatról és a jó cselekedetekről kell szólnia. Ráadásul mosolygós az idő is, és ilyen lesz egész hétvégén. Úgyhogy érdemes kihasználni, mert kb. Még egy hétig tart a vénasszonyok nyara. Lehet egy jót kirándulni, mindenképpen legyünk sokat a szabadban, a hűvösebb ősz és a hosszú tél előtt.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat, figyelem, baleset történt a 4-es főúton Albert Tirse és Cegléd Bercel között, két autó ütközött az 55-ös kilométernél, a forgalom egy sávon irányonként váltakozva halad. Jó utat, ha van közlekedési info a hírek alatt is várom, 0620 55 55 155. A következő órában hozom majd a Kosindalát. És jön a Well Hello is. Pillanatokon belül 9 óra. Jó reggelt, jó utat, jó munkát, rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejt.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetett.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Általában derült, napos, száraz idő várható. Köszöntöm Önöket. Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ami új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a Nemzeti Kulturális Alap működését, aminek a Hankó így csak egy szelete, mondta a közrádióban a kulturális miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA, hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. Elképzelhetőnek tartja az újbóli EU csatlakozást a brit kormányfő. Andy Burnham úgy fogalmazotta, a Brexit több kárt okozott, mint hasznot, és szerinte több lehetőség van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatot alakít ki a jövőben. Kihelyezett ülést tart a kormány hétvégén a Borsodabó-Újzemplén megyei Erdőbényén, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a gazdasági, költségvetési és energetikai kérdések mellett napirendre kerül a közigazgatás átalakítása, a klímahelyzet és a vízgazdálkodás is. A kormány eddig két alkalommal tartott kihelyezett kormányülést, májusban Ópusztaszerem, majd június végén Pilisszentkereszten. A meleg és száraz időjárás miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret Tokaj-hegy alján. A borvidék egyes területein ugyan jelentős a terméskiesés, de a leszedett szőlő minőségével elégedettek a termelők, mondta Molnár Péter, a hegyközségi tanács elnöke. A száraz borok alapanyagának jelentős részét már betakarították. A termelők egy része most már az édesborokhoz szükséges alapanyagra vár. A következő hetek időjárása fogja eldönteni, hogy milyen mértékű lesz az aszuképződés ebben az évjáratban. Bronz domborműves oszlopokkal, szegélyzett sétány kialakításával tiszteleg Siófok önkormányzata a városhoz kötődő kivételes személyiségek előtt. Lengyel Robert polgármester a Facebook oldalán közölte, a helyi képviselőtestületnek a napokban hozott döntése értelmében a főtér és a vasúti pályaudvar közé tervezett sétányra kerülő oszlopok megidézik a balatonparti város jeles személyiségeit, művészeket, sportolókat, közéleti szereplőket. Az első oszlop, amin a Siófoknak pecsét használati jogot adó második Rákóczi Ferenc arcképe látható, a emberi városnapi ünnepségre készül el az önkormányzat finanszírozásában, a többit jövőre állítják fel cégek és magánszemélyek támogatásával. Végül a várható időjárásról. Nyugaton és délutántól a keleti határ közelében szűrhetik fátyol felhők a napsütést, máshol felhőtlen lesz az ég. A déli délkeleti szelet a nyugati északnyugati határ közelében élénk lökések kísérhetik, kora reggel mínusz 1 és 11, napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 4 perc elmúlt 9, hello, jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok, kitartást a hét utolsó munkanapjához. Október második napja van, és ez azt jelenti, hogy a Petrákat lehet köszönteni. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak. Olyan nevekkel találkozhatunk ebben az órában, mint a Chris Cross, a Black Eyed Peas, nem sokára az Alice DJ, most pedig az Outkast kezd a The Way You Move-val.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési info, Dávidtól azt írja, lerobbant valaki az M1-esen Biatorbágynál, a határ felé vezető oldalon, emiatt torlódunk. Köszi szépen. Tehát, ha valaki siet és az M0-ásról érkezik, akkor ne az M1-esre, hanem az 1-es főútra hajtson le, és aztán Herceghalomnál visszatérhet a pályára. Jó utat, ha dugó baleset van, Dávidéhoz hasonlóan a közlekedési info a 0620-55-55-155-re jöhet. Ez már a Della Soul dala közben. Ring, ring, ring a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Azt látom, hogy jövő hétvégén már nem lesz ilyen szép idő, mint az előttünk állón. Most még kitart a Vénasszonyok nyara, és szerintem az évben utoljára indul el nagyobb tömeg a Balatonra. Ráadásul a hétvége tele lesz szüreti mulatságokkal is. Például Tokajban, ahol a Tokaj hegyaljai szüreti napok teljesen megújulva tér vissza a tokaji főtérre. A sétáló utcákban helyi borászok, borudvarok, gasztrosétány és kézműves vásár várja az érkezőket. Szombaton délután 2-től a hagyományos szüreti felvonuláson több száz hagyományőrző, néptáncos, borlovagrend és rezes banda látványos menete vonul végig Tokaj teljes belvárosán. Ma este 8 órától Tokaj fénnyel mesél, Európában egyedülálló épületre vetített monumentális fényfestés a főtéren. Holnap este pedig fellép majd az Anna and the Barbies. A fesztivál nagyszínpados és főtéri programjai ingyenesek. Jó szórakozást kívánok! Folytatjuk a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Most a brit Cosheen érkezik, és a Catch.

Best FM, a legjobb zenék. 50 év a pályán a YouTube egy rendkívüli meglepetés koncerttel ünnepelte meg fennállásának 50. évfordulóját Dublinban a napokban. Szeptember 25-én a zenekar visszatért a gyökereihez, és két ikonikus helyszínen is felbukkant. Dublin belvárosának szívében egy kávézó erkélyéről adtak meglepetés koncertet az utcán összegyűlt hatalmas tömegnek. Az eseményről készült felvételek megtalálhatóak a YouTube-on is, és ellátogattak a régi középiskolájukba is, ahol a zenekar pontosan 50 évvel ezelőtt megalakult és megtartotta a legelső próbáit. Most az LMC mashupjában halljuk őket, jön a Take Me to the Clouds Above, és jött a közlekedési info is. Dávid korábban írta, hogy lerobbant valaki az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágynál, 2-3 kilométer a dugó, már az M0-ásra is nehézkes a felhajtás az M1-esre. Aki tud, az 1-es főúton kerüljön, és Herceghalomnál visszatérhet a pályára. Még egyszer jó utat, de ahol most folytatjuk, ott nincsenek utak, a felhők fölött, tehát az LMC-vel. Ez a Take Me to the Clouds Above a Best 10.

0: Best FM, a legjobb zenék. Előttünk a hétvége, gyönyörű idő lesz, úgyhogy töltsünk sok időt a szabadban, és persze lesznek ingyenes programok is, mint például az Állatok Világnapja a Természettudományi Múzeumban vasárnap reggel 9 és délután 3 óra között. Kifejezetten gyerekeknek és családoknak szóló interaktív standok várják az érdeklődőket. Lesz egzotikus állatbemutató, madársétá és izgalmas kézműves foglalkozások. A belépés erre a rendezvényre tehát ingyenes a Természettudományi Múzeumban. Rögtön 10 óra itt a vége a péntek reggelnek, és hála a jó égnek itt a vége a hétnek is mindjárt, úgyhogy ennek lehet örülni, a szép idő aláfestő zenéi pedig, már is mondom, hogy mik lesznek a következő órában.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
0: Természetesen nem hiányozhat egy igazi nyári sláger a Szafri Duótól. Jön majd a Baja Baja és a dugó baleset lenne közben. Várom a közlekedési infót is, 0620 55 55 155. Meghallgatjuk majd a Halott Pénz és Olá Helén a közösét is.
2: Mert úgy is szétszeretlek én, úgy is szétszeretlek, szétszeretlek.
0: Tehát hamarosan friss hírek itt a Besten, aztán a legjobb zenék szólnak újból.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Általában derült napos száraz idő várható, köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ami új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a Nemzeti Kulturális Alap működését, aminek a Hankó így csak egy szelete, mondta a közrádióban a kulturális miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA, hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. Elképzelhetőnek tartja az újbóli EU csatlakozást a brit kormányfő. Andy Burnham úgy fogalmazott, a Brexit több kárt okozott, mint hasznot, és szerinte több lehetőség van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatot alakít ki a jövőben. Ismét lehet szavazni az év turista házára, a közönség 10 létesítmény közül választhatja ki, melyik legyen az idei győztes. Voksolni az aktívkalandor.hu oldalon lehet, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. Felidézték, hogy a turista ház fejlesztési program keretében tavaly 44 szálláshely, kulcsos ház és erdei iskola újolhatott meg összesen 1,5 milliárd forintból. Az év turista háza díjra 7. alkalommal lehet szavazni. A meleg és száraz időjárás miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret Tokaj hegy alján. A borvidék egyes területein ugyan jelentős a terméskiesés, de a leszedett szőlő minőségével elégedettek a termelők, mondta Molnár Péter, a hegyközségi tanácselnöke. A száraz borok alapanyagának jelentős részét már betakarították. A termelők egy része most már az édesborokhoz szükséges alapanyagra vár. A következő hetek időjárása fogja eldönteni, hogy milyen mértékű lesz az aszuképződés ebben az évjáratban. Kovács András lett a terrorelhárítási központ parancsnoka, a TEK az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá került. Kovács András 2022-től Hajdú János mellett a TEK főigazgató helyettese volt, a választások után május 28-ától pedig megbízott főigazgatóként vezette a terrorelhárítási központot. Tűz ütött ki egy szegedi üzem területén. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint benzin és alkohol származékok égtek a zsámbokréti soron található üzemnél. A Szegeder portál úgy tudja, a hatalmas füsttel járó tűz a vegyi termékeket gyártó Medikémia telephelyén keletkezett. Végül a várható időjárásról. Nyugaton és délutántól a keleti határ közelében szűrhetik fátyol felhők a napsütést, máshol felhőtlen lesz az ég. A déli délkeleti szelet a nyugati északnyugati határ közelében élénklökések kísérhetik, kora reggel mínusz 1 és 11, napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
2: Jó zenék, gyönyörű idő és egy jó hír. Péntek van, október 2-a, sok boldogságot kedves Petrák, Isten éltesse a szülinaposokat is. Ebben az órában hallhatjuk majd Néót, jön a Sexy Love, itt lesz Rosella és az Everybody's Free, nem sokára Sean Paul, most pedig az a Pink, aki lánya kedvéért New Yorkba költözött, hogy a gyermek valóra válthassa színházi ambícióit. A Broadway-n szeretne ugyanis tündökölni nem olyan sokára. Don't let me get me, így indul az óra, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom, sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Sír a hegedű, de mi mosolyogjunk, Best FM a legjobb zenék, mert hogy október 2-a van, a mosoly világnapja, méghozzá a legnépszerűbb emoji, a smiley megalkotója kezdeményezésére, és egyébként az erőszakmentesség és a béke világnapja is a mai napra esett. Nem nevezhető erőszakmentesnek az a cselekedet, amikor valakire fegyvert fogunk, ráadásul ha az rendőr is, hát erősen megüthetjük a bokánkat. Ez történt Mark Morrisonnal is, aki a börtönben még szabadulása előtt írta a Return of the Mac-et. Ennyi.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss hír az M1-esről, átépítik a terelést Tatabánya és Bicske között. A Hegyeshalom felé vezető oldalon változatlanul a külső és a leállósáv lesz járható, viszont Budapest felé az 55-ös és 33-as kilométer között az új kiszélesített pályaoldalon két sávban már engedik az autósokat. Továbbá az átterelt sáv is járható maradt, így Budapest felé három sávon haladhatnak a járművek egy darabig. A 32-es kilométerig készült el egyelőre az új pályaszakasz, ott ismét egy sávba kell visszasorolni. És aki az átterelt belső sávot választja, az 56-os és 19-es kilométer között továbbra sem használhatja a pihenőhelyeket, a benzinkutakat és a csomópontokat. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Péntek van, jön a hétvége, és gyönyörű idő lesz még legalább egy hétig, úgyhogy használjuk ki. A bátrabbak még akár strandolhatnak is. Hát ha forróság nincs is, de október elejéhez képest azért meleg lesz. 22-27 fok, hát én hír. Jön majd az amerikai rapper Nelly, és a New Level Empire is a Groove House-zal. Szólnak tovább mindjárt a legjobb zenék, közben ha dugó baleset van, jöhet az info a 0620 55 55 155-re.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 5 milliárdot fordítanak a határellenőrzési rendszerre, szüreti napok lesznek hétvégén Tokajban. Nem sokat változik az idő, esni még napokig nem fog. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert. Mintegy 5 milliárd 400 millió forint jut például korszerű okmány és új nyomatolvasókra, mobileszközökre, munkaállomásokra, önkiszolgáló kioszkokra, hazai és uniós forrásokból. A cél, hogy a rendszer gyorsabb és egyszerűbb legyen, és támogassa az Unió új európai határregisztrációs rendszeréhez kapcsolódó ellenőrzéseket. A fejlesztés a magyar-szerb és a magyar-ukrán határátkelőket, a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőteret, a debreceni és a Sármelléki repteret érinti, és 2028. szeptember végéig kell befejezni. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. A kezdeményezéshez eddig mintegy 600-an csatlakoztak. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentési Alapítvány alapítójától.
2: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vérár rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjunk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a számot sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk. 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a célt el tudjuk érni. Tehát az ország bármely véradó helyszínén tud fért adni a légimentőkért.
1: Halálos áldozatot is követeltek az orosz dróncsapások éjjel Kijevben. A robbanó szerkezetek hidakat rongáltak meg, és egy 25 szintes lakóházba is becsapódtak. Itt egy ember meghalt, kettő megsérült. A találatok miatt több hidat lezártak. Az orosz hadsereg ukrán közlések szerint 108 csapásmérő és álcadront vetett be éjszaka. A légvédelemnek csaknem 90-et sikerült megsemmisítenie. Szüreti napokat tartanak hétvégén Tokajban. Mától vasárnapig szüreti felvonulás, hagyományőrző programok, koncertek, borászati és gasztronómiai bemutatók várják a látogatókat. Ma este fényfestésben is gyönyörködhetnek, holnap pedig a Borvidék 27 települése összeadja a szőlőt a polgármesterek borához. Ragyogó napsütésre számíthatunk ma is, ezt legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik, itt-ott leginkább nyugaton és északkeleten. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 24-25 fokig melegszik a levegő, késő estére aztán 9-17 fokig csökken a hőmérséklet. Hétvégén is hasonló időre van kilátás, holnap kicsit melegebb lesz, a hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután már 23 és 27 fok között alakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Köztük péntek délelőtti napsütéses lazulós dalok a Salt and Pepper-tól vagy Sheryl Crow-tól, az óra pedig egy szintén pozitív, rezgésű és egy kicsit temperamentumosabb dallal. Az M&S Salszol nagetjével indul. Hello, 4 perc elmúlt 11, kitartást a munkahét legvégéig, a hátralévő pár órához. Remélem a legjobb zenékkel gyorsabban ebben az időben.
0: Best FM, a

A legjobb zenék péntek van, és már fél szemmel a hétvégére kacsingatunk, úgyhogy hadd ajánljam magunkat és a péntek esti Night Shift Extrát, ahol mindig a heti rezidensek közül duplázik valaki. Ma Lauer Christian jön héttől a pultba Classic House-zal, és természetesen a házigazda Whiteboy is ugyanebben a stílusban hozza a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereit. Simply Red, In There A Lot Of Love most!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss hírek az M5-ösről, ahol a Budapest felé vezető oldalon a Lajos-Mizsei csomópont után a munkavégzés miatt kialakult torlódásban kis teherautó és kamion ütközött a 63-as kilométernél. A forgalom egy sávon elindult, így a kialakult torlódás lassan szakadozik. Közben pedig újabb baleset történt a Budapest felé vezető oldalon a Petőfi szállási pihenőhely után, ahol egy autó a szalagkorlátnak ütközött a 119-es kilométernél. Csak a leálló sáv járható, a Röszke felé vezető oldalon pedig a terelést bontják, a 70-es és a 77-es kilométer között szintén egy sávra szűkül a pálya, a torlódás ott is több kilométeres. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenswing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
1: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtése.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Elképzeltem a Dido és menedzserek közti első találkozást, beszélgetést. Szia, én vagyok a menedzsered, és te?
1: Dido Florian Claude de Benuvelio Melly Armstrong.
0: Jó, akkor mostantól Dido leszel. Na szóval, kevesen tudják róla, de a bátyja a Rollo Armstrong által alapított elektronikus zenei formációban, a Faithless-ben indult a karrierje, ahol háttérvokalistaként és társszerzőként is közreműködött. A nagy áttörést Eminem Stan-je hozta meg számára, most pedig a bátyussal és a Faithless-szel közös One Step Too Far forog itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt ér véget a péntek délelőtt, jönnek a legfrissebb hírek mindjárt, és Majoros Rita is, aki majd Florida és Kesha dalával indítja a péntek délutánt, és vezeti át a kedves Best hallgatókat a hétvégébe. További nagyon-nagyon szép napot és jó hétvégét kívánok, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Sikerült eloltani a tüzet a szegedi vegyi üzemben. Megkezdték őszi vonulásukat a darvak. Folytatódik az enyhe száraz napos idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Feketén dolgozott az összes biztonsági őr egy egyetemi rendezvényen. A NAV revizorai az eseményen a biztosítást végző társaság 16 emberét ellenőrizték. Kiderült, hogy egyik dolgozót sem jelentették be. A szabálytalanságok miatt a cég várhatóan mintegy 10 millió forint bírságra számíthat. Eloltották a tüzet a szegedi vegyi üzemben. Az autóápolási cikkeket, háztartási termékeket is gyártó Medikémia ZRT egyik csarnoka tegnap gyulladt ki. Egy ember megsérült. Az oltásban a katasztrófavédelem mintegy 50 embere vett részt. A lángokat éjfél körül fékezték meg, most az utómunkálatok folynak. A füst nagy volt, de a levegőben nem mértek határérték feletti szennyezést. Az élő örökség és a közösségépítés a központi témája az Országos Tájház Találkozónak és Szakmai Konferenciának mától Orfűn. A tájházak nem csupán a múlt emlékeit őrző múzeumok, hanem a jelenben is működő, tudást és értékeket átadó közösségi terek, hangsúlyozta rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
2: Az a célunk, hogy sem a szabadtéri múzeumok, sem a tájházak ne rezervátumok legyenek. Olyan egzotikumok, amik egyúttal távol tartják az embereket a különlegességük okán is attól, hogy a magukénak érezzék őket. Azokat a folyamatokat szeretnénk bemutatni gyakorlati példákkal, esettanulmányokkal is, de összefoglaló előadásokkal is, amelyek ennek az útvonalnak a mérföldköveit jelentik. Az is célunk, hogy mások számára, akik még csak most indulnak el, akár éppen egy tájház létrehozásával, vonzó irányokat is adjunk.
1: Megkezdődött a darvak őszi vándorlása. A Hortobágyi Nemzeti Park adatai szerint múlt héten már több mint 50 ezer példány érkezett a Tiszató szomszédságában fekvő területre. A korábbi tapasztalatok alapján pedig hamarosan már háromszor ennyien lehetnek, írta a szoljon.hu. Az Európán átvonuló darvak 95%-a megfordul a Hortobágy pusztáin, halastabainál, illetve vizes élőhelyein, és akár hónapokig is pihen ott. Folytatódik a túlnyomóan napos száraz idő. Néhány fátyol felhő téved csak az égre, ezekből a Dunántúl nyugati felén és észak-keleten lehet több. 24-25 fokig melegszik a levegő. Holnap kicsit melegebb lesz, a hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután már 23 és 27 fok között alakulhat. Vasárnap is derült napos száraz idő vár ránk, kevés fátyol felhővel ismét 23-27 fokkal. A jövő hét eleje sem hoz majd nagy változást.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Töltsük együtt ezt a mai felejthetetlen délutánt is. Szép napot mindenkinek, és jó hétvégét így délután pár perccel. Én Majoros Rita vagyok. És önökkel leszek egész délután, és olyan zenéket hozok, mint Yves Larock és a Rise Up, vagy éppen a Spice Girls és a Stop. Hangolok mindenkit a hétvégére. Florida és Kesha dalával pedig már nyitom is az órát. Jön a Right Round. Szép napot!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, igazán szép délutánt kívánok mindenkinek. Hogy vannak, hogy telt a péntek délelőtt? Remélem most már a finishben vagyunk, és lehet készülődni a hétvégére. Én nem nagyon tudtam aludni most valamiért az elmúlt éjszaka, úgyhogy hajnalban kivert az ágy, és rájöttem, hogy én nagyon kedvelem a kollégáimat, és általában rajtuk szoktam tesztelni az új receptjeimet, úgyhogy nekiálltam hajnalán süteményt sütni, csak semmi zajongás, a szomszédokat nem akartam zavarni. Az igazi békebeli nagyiféle almás pitét készítettem egy ilyen új recept alapján, úgyhogy majd a délutáni kávé mellé rajtuk fogom tesztelni. Nekem itt telt a délelőttöm, remélem, hogy önöknek is hasonlóképpen nyugiban, vagy ha éppen a munkahelyükön, akkor már a hétvégére hangolódva. Én pedig jöttem most így ebéd környékére, hogy jó étvágyat kívánjak, és hangoljak mindenkit a hétvégére Gáspár Lacival, a Red Hot Chili Peppers-el, vagy éppen Meredith Brooks dalával. Hamarosan közlekedünk, előtte itt a Beach, a Best FM-en.

0: Vesztefem a legjobb zenék, ma is sokan vannak, sokan lesznek az utakon, mindjárt indul a hétvége, legyünk óvatosak, vigyázzunk egymásra, én pedig, ahogy kapom az információkat, már adom is tovább. Szakaszosan torlódik az M1-es, hát mondhatom azt, hogy szinte már a szokásos módon Budapest felé Tatától egészen Biatorbágyig. Az erős tranzit forgalom miatt jelenleg a külső sávon megáll, vagy csak arra szól a kocsisor, és hát rengeteg kamion miatt sajnos ezzel kell számolni. Fontos tudni, hogy a főváros felé a saját oldalon haladókat a 32-es kilométertől újra egy sávra terelik, amely most jelentős lassulást okoz. A menetidő növekedés akár fél órát is meghaladhatja pluszban. Az átterelt belső sáv jól járható, úgyhogy aki a fővárosba tart, azt írják a hallgatók ma is, hogy válasszák ezt a sávot. 0620 55 55 155, ide várom ma is az útinfókat, bárkinek van információja, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat, és vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Thank you.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Charlie-val daloltunk, ez volt a Mindenki Valakié. A folytatásban is ilyen dalolós zenék jönnek, úgyhogy lehet majd énekelni, táncolni, meg egyszerűen jól érezni magunkat így a Best FM-mel. Mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz majd Eve és a Gangsta Lovin. És zenél majd Blazis Diazzal, na ezt nem fogjuk énekelni, minden másképp lesz.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 5 milliárd forintból fejlesztik a határellenőrzési rendszert. Nem volt még idén ősszel olyan hideg, mint ma reggel, napközben viszont enyhe marad az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert. Mintegy 5 milliárd 400 millió forint jut például korszerű okmány és új nyomatolvasókra, mobileszközökre, munkaállomásokra, önkiszolgáló kioszkokra, hazai és uniós forrásból. A cél, hogy a rendszer gyorsabb és egyszerűbb legyen, és támogassa az új európai határregisztrációs rendszerhez kapcsolódó ellenőrzéseket. A fejlesztés a magyar-szerb és a magyar-ukrán határátkelőket, a Ferihegyi, a debreceni és a sármelléki repteret érinti, és 2 éven belül kell befejezni. Eloltották a tüzet a szegedi vegyi üzemben. Az autóápolási cikkeket, háztartási termékeket is gyártó Medikémia ZRT egyik csarnoka tegnap gyulladt ki. Egy ember megsérült. A lángokat éjfél körül fékezték meg. Most az utómunkálatok folynak. Több mint 400 hazai és külföldi szakember tekinti át a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseit ma és holnap a 20. Nemzetközi Sürgősségi Napokon. A pécsi eseményen egy nemzetközi mentőversenyt is tartanak, mondta a Betlehem József egyetemi tanár, a konferencia főszervezője.
2: A sürgősségi ellátók számára hozza el a legújabb információkat. Ennek több apropója is van ezen túl, mégpedig az, hogy megújultak az újraélesztéssel kapcsolatos irányelvek Európában a tavalyi évben, és az idei évtől kezdjük el implementálni azt, ami a laikusok számára is ebből nagyon-nagyon fontos. A nemzetközi mentőversenyt idén rendezzük meg először, hogy az ellátást is az egyes országok összehangoltsága mentén jobban tudjuk érteni. Több ország együtt működik egy balesetnél vagy katasztrófánál, akkor ez gördülékenyebben mehessen.
1: Az ősz eddigi leghidegebb reggele volt a mai. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtason csaknem -2 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet. Tegnap délután több mint 24 fokot mértek ugyanitt, így a napi hőinges meghaladta a 25 fokot. A Hungaromet szerint a csípős reggel annak eredménye, hogy egy anticiklon peremén még egy kicsit szárazabb, alacsonyabb harmadpontú levegő szivárgott be. Nézzük, milyen idő várható a folytatásban. Ragyogó napsütésre számíthatunk ma is, ezt legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik, itt-ott leginkább nyugaton és észak-keleten. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 24-25 fokig melegszik a levegő, késő estére aztán 9-17 fokig csökken a hőmérséklet. Hétvégén is hasonló időre van kilátás, holnap kicsit melegebb lesz, a hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután már 23 és 27 fok között alakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is csak a legjobb zenék, jó hangulat, hétvége, mi kell még? Mondjuk egy kis napsütés, de hál' Istennek az is megvan. Én Majoros Rita vagyok, elmúlt egy óra is lassan 5 perccel, úgyhogy gyerünk tovább és hallgassunk együtt isteni zenéket. A DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince, itt lesz Eve is, most pedig Michael Jackson indítja az órát. Jön a Europe My World!
0: Best FM,

Best FM a legjobb zenék. Az én legjobb módszerem arra, hogyha ideges vagyok valami miatt, valaki miatt, stresszelek, stb. És emiatt nem tudok aludni, akkor általában ilyenkor nem forgolódom az ágyban, hanem takarítok. De semmi hangoskodás, semmi borszívózás vagy ilyesmi, általában ilyenkor kádat szoktam súrolni. Higgyék el nekem, az egyik legjobb idegnyugtató, így hajnali 3:30-4 környékén, vagy legalábbis számomra ez egy nagyon nyugtató módszer, mondjuk így, és aztán igazából a reggeli órákra nagyjából úgy meg is nyugszom. De például vasalni is ilyenkor szoktam általában, de tényleg csak mindent nagyon-nagyon halkan. Én is halkan vagyok, nem beszélek, inkább csak úgy magamban intézem a dolgaimat. Na de ha már takarításról van szó, mert hogy a mai reggelem vagy hajnalom is itt telt, és ezért gondoltam, hogy behozom a takarítást a mai délutára témának. Mi az, amit a legjobban utálunk? Melyik az a takarítási forma, vagy mit szeretünk, vagy legkevésbé takarítani? Nekem ilyen például a mosogatás, én azt gyűlölök. Sajnos nincs mosogatógépem, mert nem fér be a konyhába, de gyűlölöm. Illetve az ablakpucolás, az is, ha nem muszáj, akkor azt is nagyon, már szerintem hetek óta meg kéne pucolni, de még mindig ott várnak. Illetve mik azok, amiket nagyon szeretünk, ma ezekre is kíváncsi vagyok. Nekem mondom, ilyen a kácsikállás és a vasalás, de jöhetnek a kedvencek, meg hát ezeket meg kell csinálni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Takarítsunk együtt ma délután, de higgyék el nekem, egyébként, ha nem csendben, akkor zenére a legjobb takarítani. Például a Backstreet Boys dalára, úgyhogy lehet egy kis csit lassúzni. Jön a Quit Playing Games, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Van több infóm az M5-ösről, úgyhogy már meg is hoztam őket. Budapest felé a 67-es Lajos Mize csomópont után folyik a munka, és itt a kialakult torlódásban egy kis teherautó és egy kamion ütközött össze. A 63-as kilométernél a pályázárat ugyan feloldották, de hát eléggé nagy 5-6 kilométeres a torlódás, úgyhogy ez azért lassan oszlik fel. És újabb baleset is történt, méghozzá a Petőfi szállási pihenőhely után szintén a főváros felé a 119-es kilométernél szalagkorlátnak rohant egy autó, amely mindkét sávot elfoglalja, úgyhogy így csak a leálló sáv autózható. Lassulásra kell készülni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha valakinek van még útinfója. Nagyon köszönöm, hogyha jelentkezik vele. Tamás írt nekem egy SMS-t, hogy Budapesten a Kerepesi út Hungária körút kereszteződésében, tehát a Puskás-Ferenc stadionnál baleset történt, úgyhogy ott is fennakadás van. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt a folytatásban is mindenkinek, mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, sokan pedig befejezik 2-kor a munkát, legalábbis sokan szokták írni a hallgatóink közül, hogy pénteken bizony nekik már vége a munkanapnak, úgyhogy jó hétvégét kívánok, a French Effort dalával jön majd a Sexy. És itt lesz majd a Magna Cum Laude is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egy percet javítottak az átlagos kiérkezési időn a mentők, drogkereskedőkre csaptak le Szabolcs-Szatmár-Berekben, hétvégén is napos enyhe idő lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Átlagosan csak nem 26 perc alatt értek ki a mentők szeptemberben a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Ez több mint egy perccel jobb, mint az augusztusi adat, de még jócskán elmarad a 15 perces céltól. A legjobb eredményt alig több mint 23 percet a Nyugat-Dunántúli régióban érték el, a legtöbb időre átlagosan csak nem 28 percre pedig Közép-Magyarországon volt szükség. A kiérkezési időket augusztus második felétől lehet követni a mentőszolgálat által elindított oldalon. Az adatokat havonta frissítik. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. A kezdeményezéshez eddig mintegy 600-an csatlakoztak. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
2: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vérár rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjunk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a számot sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk. 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a célt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légimentőkért.
1: 7 drogkereskedőt kapcsoltak le Szabolcs-Szatmár-Berek megyében. A rendőrök kedden egyszerre 6 helyszínen ütöttek rajta egy kábítószerhálózat tagjain, a készenléti rendőrség helikoptere is részt vett az akcióban. A hatóságok több mint 1400 gram kristályt, a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint mobiltelefonokat foglaltak le. Sikeresen csatlakozott a nemzetközi űrállomáshoz hajnalban a Crew Dragon. A SpaceX rakétájával fellőtt űrkapszulában 2 amerikai, 1 kanadai és 1 orosz asztronauta utazott. Ők a tervek szerint fél évet töltenek majd a bázison. A nemzetközi legénység azt vizsgálja, milyen hatással van az emberi szervezetre a világűrben való tartózkodás. Folytatódik a túlnyomóan napos száraz idő, néhány fátyol felhőt évet csak az égre, ezekből a Dunántúl nyugati felén és észak-keleten lehet több. 24-25 fokig melegszik a levegő. Holnap kicsit melegebb lesz, a hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután már 23 és 27 fok között alakulhat. Vasárnap is derült napos száraz idő vár ránk, kevés fátyol felhővel, ismét 23-27 fokkal. A jövő hét eleje sem hoz majd nagy változást.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is csak a legizgalmasabb zenék, így a hétvége küszöbén. Itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Jövök már is a legnagyobb kedvencekkel. Egy kicsit romantikázunk a cég, de egyszer jön a Babe. Itt lesz Rihanna és egy buli slágerrel. Ez lesz az SOS, most pedig a French Affair és a Sex nyitja az órát. Csodás hétvégét mindenkinek!
0: Best FM!

Bestefem a legjobb zenék. Mik azok a takarítási formák, amiket szívből gyűlölünk, és akár fizetnénk is csak, hogy valaki megcsinálja, és mi a kedvencünk? Kata írja, az ablakpucolás. Imádom azt a pillanatot, amikor kész vagyok, és rájövök, hogy ugyanúgy koszos, csak most már csíkos is. A porszívózást viszont szeretem, ott legalább látom, hogy történik valami. Ez mondjuk igaz. Zoli is írt, amit utálok, az a felmosás. Mire végzek, a kutya végig szalad rajta, én megnézem a tapasnyomokat, és rájövök, hogy tulajdonképpen csak átrendeztem a koszt. Anikó is írt, port törölni gyűlölök, 5 perc múlva ugyanott van, ez nem takarítás, ez egy végtelenített bosszú film. Hát ebben egyet tudok érteni, ráadásul nekem fekete bútoraim vannak legnagyobb részt, és azon, főleg, hogyha besüt a nap, azon pedig aztán tényleg 5 perc múlva ott van már újra a porréteg, pedig kipróbáltam, vannak ilyen speciális portörlő szerek, hogyha lefújod, áttörlöd, és akkor így taszítja magából a port, vagy magáról a port, hát szerintem ezek egyáltalán nem válnak be, de ha valakinek van esetleg valami házi keveréke erre, nagyon megköszönöm, hogyha megírja. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámok, jöhetnek ide az üzenetek. Állítólag, ha picit valamilyen olajosabb textúrájú ez a bútorápoló, vagy nem is tudom, minek nevezik ezt, akkor egy picit jobb a helyzet, de nekem valahogy ezek nem válnak be, úgyhogy várom akár a házi tippeket is, mellé pedig isteni zenéket hozok, ahogy minden délután szoktam. Megyek tovább egy jó hangulatú 2000-es dal. Ez pedig nem más, mint Bahamán és a Who Let the Dogs Out, amit minden olyan filmben hallunk, ahol

0: Best FM a legjobb zenék. Budapestről több taxis hallgató is jelentkezett, hogy egészen jól járható a város, de nem akarják elkiabálni, mert azért a Blahalujza tér környékén, a Hungária körúton, Bascsomópont környékén azért dugó van, viszont balesetről nem érkezett jelentés, és remélem ez így is marad. Az M5-ösről viszont több hírem is van. Budapest felé a 67-es Lajos Mizse csomópont után folyik a munka, és a kialakult torlódásban egy kis teherautó és egy kamion ütközött a 63-as kilométernél, feloldották a pályázárat, a belső sávon megindultak az autók, de több kilométeres a torlódás, úgyhogy még azért kell a türelem. Újabb baleset történt Budapest felé a Petőfi szállási pihenőhely után. 119-es kilométernél szalagkorlátnak rohant egy autó, mindkét sávot elfoglalja, úgyhogy csak a leállósávon lehet autózni. Lassulás van. Pest megyében két autó balesete miatt áll a forgalom a Nagykovácsiba vezető Remete szőlősön a 12-es kilométernél, úgyhogy ott is figyelni kell. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek van még információja, nagyon köszönöm, hogyha elküldi, vagy esetleg felhív. Jó utat mindenkinek, és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenik. Jelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Most FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: And you thought he was cute before.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hát üdv mindenkinek, Baja és a környék, tudják, ez a 94.3 Best FM. Minden nap találkozunk és 3,5 órát letörgetünk, főleg a rutinos hallgatókkal, az újakat pedig külön köszöntöm. Innentől kezdve miénk a pálya este 6 óráig. A mikrofon mögött Molek Csongor, és hasznos infókkal jelentkezem majd a jó zenéken kívül. Ékon zenél!
1: 94.3

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
3: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Azon dolgozunk, hogy aki velünk tart, érezze jól magát. Így péntek délután kellős közepén is, baljai hallgatók. A nevem Oleg Csongor, és nézzük, hogy hétvégén milyen időnk lesz. Szombatra napos, száraz időt jósolnak a hozzáértők ide a déli ország részbe. Hát a nap második felében majd délután megjelenhetnek felettünk fátyol felhők, de ezekből csapadékra továbbra sem kell készülni. És a csúcsérték 23-27 fok körül alakul, reggel pedig hűvös lesz, nagy a napi hőingás még mindig, a reggeli órákban olyan 2-8 fok körül mérünk majd, aki érzékeny erre az ingadozásra, azt tapasztalhat már a reggeli órákban. Komolyabb tüneteket is, akár gyenge szédülés, fejfájás, tompaság, fáradékonyság jelentkezhet, és ízületi fájdalom is, át kell mozgatni a fájós végtagokat. Rövid időre, ezt ajánlják a szakemberek a tünetek enyhítése érdekében. Amy Winehouse énekel most, meghallgatjuk a Tears Dry on Their Own című dalt.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Általában derült, napos, száraz idő várható. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ami új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a Nemzeti Kulturális Alap működését, aminek a Hankó így csak egy szelete, mondta a közrádióban a kulturális miniszter. Tarr Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA. Hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. Elképzelhetőnek tartja az újbóli EU csatlakozást a brit kormányfő. Andy Burnham úgy fogalmazott, a Brexit több kárt okozott, mint hasznot, és szerinte több lehetőség van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatot alakít ki a jövőben. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti Járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Szerdán Sesták Miklós letartóztatását is elrendelte a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos hivatali és elfogadásával gyanúsítják. Kihelyezett ülést tart a kormány hétvégén a Borsodabó-Újzemplén megyei Erdőbényén, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a gazdasági, költségvetési és energetikai kérdések mellett napirendre kerül a közigazgatás átalakítása, a klímahelyzet és a vízgazdálkodás is. A kormány eddig két alkalommal tartott kihelyezett kormányülést, májusban Ópusztaszerem, majd június végén Pilisszentkereszten. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíj minimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre.

0: Végül a várható időjárásról: nyugaton és délutántól a keleti határ közelében szűrhetik fátyol felhők a napsütést, máshol felhőtlen lesz az ég. A déli délkeleti szelet a nyugati északnyugati határ közelében élénklökések kísérhetik, kora reggel -1 és 11, napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, megelevenedett a magyar népmese baján. Ördögök, boszorkány és egy örökéhez szegény legény is fókuszban volt. Igen, a mesék világába kalauzolták el a bajai kisdiákokat. Egy különleges színházi előadásban. A Kackiás Folk Színház produkciójáról van szó. A Gombás Bende és Keserű Benedek által alapított társulat előadásaiban a magyar népmesék elevenednek meg humoros, olykor formabontó stílusban. Ahogy fogalmaztak, mind a népmesében, mind a néptáncban, azaz a teljes folklórban olyan tanulságok és bölcsességek vannak, amelyek a mai világban is érvényesek, és elérhetők mindenki számára. Hozzátették az előadók, jellemzően olyan többszereplős mesét választanak, amelyek könnyen megjeleníthetőek, és amelyekben van egy-egy olyan visszatérő motívum vagy mondat, ami lendületben tartja az előadást. És ezúttal a Koplaló Mátyás feldolgozását állították a színpadra, a fotós beszámolót megtalálják, sőt videós tartalom is van fent a baum.hu hírportálon. Most a Lighthouse Family nagyslágere következik, indítom a Hike című dalt. When

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
3: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujhaz.hu.
4: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is, fügefest.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Ezekkel garantáljuk a jó hangulatot és a zenei változatosságot. Ilyenkor is péntek, hát lassan-lassan késő délután itt a 94.3 Best FM-en. Bajai hallgatók, üdv mindenkinek! És tartalmas délutánt a mikrofonnál Molek Csongor, jelentkezem még a jó zenékkel és hasznos infókkal is. Zenél a Black Eyed Peas, ez a Más Kiemelda.
5: 94.3

Ez a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Tisztelettel köszöntök mindenkit Bajáról és a környékünkről, kedves hallgatók. Én Molek Csongor vagyok, már október 2. napja van, Petrák ünneplik névnapjukat. Hölgyeim, boldog névnapot, a szülinaposokat pedig Isten éltesse nagyon sokáig itt Baján és a környéken. 178 esztendeje Gróf Battyányi Lajos, az első felelős magyar minisztérium vezetője, lemondott tisztségéről. És ma van egyébként már 19. éve az erőszakmentesség és a békevilág napja. Híres emberek, akik ma születtek, 89 éve látott napvilágot Horesnyi László, Jászai Maridia színművész. És 76 éve született Szurdi Miklós színész, rendező, színházigazgató, forgatókönyvíró. Akik ma ünnepelnek, bajai hallgatók, Isten éltesse őket nagyon sokáig. Cisco zenél, most meghallgatjuk a Thang Song című dalt. This thing right here. Letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szavazzon a Prima jelöltekre Adó Trafi Bax Pakson is, és eltűnt egy bajai születésű fiú. Köszöntöm Önöket, 2026. október 2-a van. Az Oxigén Média híreit hallják a bajai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Október 1-én elindult a szavazás a 2026-os Tolna megyei Prima közönségdíj jelöltjeire. A Tolna megyei Prima közönségdíj az Aliszka Bauzi RT és a VOSZ Tolna megyei szervezete jóvoltából jött létre,

0: azzal a céllal, hogy reflektorfénybe kerüljenek térségünk értékei, és méltó elismerést kapjon a megye kiemelkedő tehetségeinek munkája. A 2026-os Tolna megyei Prima közönségdíj jelöltek és kódjaik: A kód Bogár István, Hagyományőrző Egyesület, B kód Mondsein Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület, és C kód Szekszárdi Gitárkvartett. A szavazás menete részleteiben megtalálható a Szekszárdi hírek oldalán. A Bajai Imás Kft. Szervezésében október 3-án szombaton rendezik meg a Bálint Mátyás emléknapot. Az országos motoros találkozó keretében állítanak emléket a 2023-ban elhunyt bajai motorversenyzőnek. A rendezvény első és utómunkálatai, valamint biztonságos lebonyolítása miatt már szeptember 30-ától útlezárásokra, illetve parkolási korlátozásokra kell készülni. Október 1-én csütörtökön 18 órától egészen október 3-án szombaton 18 óráig a Szentháromság tér nyugati szelvénye előtti útszakasz, a korz előtti rész is lezárásra kerül egészen a Duna Wellness Hotelig. További korlátozás lép életbe október 2-án pénteken 18 órától 3-án 18 óráig. Ebben az időpontban a tér déli szelvényének nyugati feléhez közelebb eső részét, valamint a nyugati és a déli szelvény közötti útszakaszt zárják le. Minden hasznos információ megtalálható a Bahom portálon. Ünnepi műsorral és meglepetés desszerttel köszöntötték az idősek világnapja alkalmából a Paksi Életfa idősek otthonának lakóit. Heringes Anita polgármester a szépkorúakat köszöntve kiemelte: az intézményben valódi összetartó közösség működik, a városvezetés pedig mindent megtesz a magas színvonalú ellátásért és a gondatlan mindennapokért. Csalókélek vissza Magyar Máltai Szeretetszolgálat nevével Szabolcs-Szatmár-Berek, illetve Heves megyében, közölte a karitatív szervezet. Közleményük szerint munkatársaik a két említett megye több településén is szembesültek azzal, hogy a lakhatást támogató programjukban támogatott családokat idegen emberek keresik fel, akik kikérdezik a családokat, iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek és felvételeket készítenek. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat programjában mindegy 100 településen érintettek a családok, akik közül az elmúlt hetekben többen megtévesztve közreműködtek a tőlük adatokat kérő emberekkel, hogy ne váljanak áldozattá a dunaföldváliak sem, adott esetben kérjék el a Máltai Szeretetszolgálat igazolványát, mielőtt beengednék őket az otthonukba. A NAV Tolna megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai október 5-e és 9-e között a jövedéki termékeket értékesítőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugdíj számladást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét is. Pakson 2026. október 6-án számíthatnak ellenőrzésre. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések. Szeptember 21-én eltűnt egy 13 éves fiú Kecskeméten, akit azóta is keres a rendőrség. A hatóság arra kéri a lakosságot, hogy aki felismeri vagy információval rendelkezik, a tartózkodási helyéről jelentkezzen a megadott elérhetőségeken. A rendőrség adatai szerint Kolompár Rudolf Lorenzo 2013. január 31-én született Baján, 2026. szeptember 21-én tűnt el. Fotója megtekinthető a Baum portálon. Indul a Tini Box akció, felhívást tett közzé a Paks Kistérségi Szociális Központ. A kamaszkor amúgy sem egyszerű, de az alapvető higiéniai termékek hiánya még nehezebbé teszi a rászoruló tinédzserek mindennapjait. Segítsünk nekik közösen, hogy maga biztosan járhassanak iskolába. Bármilyen felajánlás számít. Szívesen fogadnak a szervezők egész előre elkészített dobozokat, csomagokat, egyfajta tini boxot, de az is óriási segítség, ha darabszámos termékeket kapnak. Ők a végén mindent hasznos csomagokká rendeznek. Az első forduló leadási határideje október 30-a, helyszín a Paks Kistérségi Szociális Központ, Pakson az Ifjúság útja 4-es szám alatt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Kedves bajai hallgatók, elég különleges program megvalósítására készül a Bajai Szimfonikus Zenekar. A zenekedvelő közönség október 12-én hétfőn egy nem mindennapi koncert részese lehet, amely ráadásul egy későbbi matiné alapját is képezi. Az esemény vendége és közreműködője lesz Czakó Ferenc, Kossuth Díjas animációs filmrendező és Homok animációs művész. A bajahangja.hu hírportál munkatársainak említett infókat Kovácsné Juhász Nikoletta, a zenekar ügyvezetője és az esemény szervezője. Ahogy mondta, elérkezettnek látták az időt arra, hogy ismét megszólítsák a gyerekeket, ezt viszont jelen esetben egy hosszabb folyamat részeként teszik. Mindig is törekvésük volt megtalálni annak a formáját, ahogyan közel tudják vinni a gyerekekhez a klasszikus muzsikát és a szimfonikus zenekari hangzást. Úgy gondolják, Czakó Ferenc művészete mindenkorban aktuális és magával ragadó, a mai gyerekekhez is szól. A programmal kapcsolatban a részletes infók fent vannak a bajahangja.hu hírportálon. Endzén felvételit játszom most a Besten, ez a Beautiful Things.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
2: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
3: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A háromnapos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
0: Reklámot hallottak.
4: 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Baja és a térség ilyen pszichológiai előadás sorozatot indított a Baja Városért és Egészségért Közalapítvány és a Bácskai Művelődési Központ Turcsi Konstantina felajánlásának köszönhetően. A bajai származású szakember a pszichológia mellett ultrarövid terápiával is foglalkozik, valamint mediátorként is tevékenykedik. Az előadások öt nagy témát érintenek, amelyek a mindennapi életünkben leggyakrabban előforduló helyzetekben segíthetnek jobban lenni. Az előadóval két hetente lehet találkozni. Csütörtökön, a Bácskai Kultúrpalota nagytermében. Turcsi Konstantina, pszichológus, mediátor és UT-konzulens, a Budafoki Terápiás Központ alapítója. Az első előadáson betekintést nyerhetnek a dr. Buda László által kifejlesztett ultrarövid terápiás konzultáció alapelveibe. Az izgalmas előadáson kiderült, hogy mire elég egyetlen őszinte beszélgetés. Szó volt az érzelmek munkáiról, a felismerésekről és a változás felé vezető lépésekről is. Az előadások interaktívak, egy-egy blokk közben is lehet kérdezni az előadótól, emellett egy rövid kérdőív kidöltésével segít Turcsi Konstantina mélyíteni az adott témát, és így módon mindenki saját magán is le tudja mérni, hogy az adott témában hol áll, esetleg hol vannak elakadásai. Az előadás után van egy félórás lehetőség arra, hogy bárki kérdést tegyen fel. Ott vannak a további részletek a bajahangja.hu hírportálon, kedves hallgatók, igen részletesen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Itt pörögnek a kedvencek, így péntek késő délután is a 94.3 Best FM-en bajai hallgatók. Hello mindenkinek, aki közlekedik, remélem a Best FM szól a kocsiban. Infókkal hamarosan jelentkezem, úgyhogy ők is mindenféleképpen maradjanak velünk. Indítja az órát most az Atomic Kitten, és szól a Tide is High című felvétel.
5: 94.3

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 94.3-on balesetmentes közlekedés mindenkinek és kilométereket, kedves autósok. Az 55-ösről már beszéltünk pár alkalommal, végezik még az útkarbantartási munkákat. Szeged-Baja-Bátaszék másodrendű főúton a 104-es és a 107-es kilométer között félpályás lezárás érvényben van. Aztán a Szeremlei bekötő úton is közmépítési munkák miatt lassabb a haladás a 6-os kilométernél, ez az 51-144-es egyébként, és ugrunk egy picit messzebb az 54-esre, Kecskemét-Soltvadkert-Sükös másodrendű főúton, szintén számítani kell félpályás lezárásra, a 75-ös 76-os kilométernél, de már nem sokáig. Kérem jelezzék, ha van egyéb infójuk közlekedéssel kapcsolatban. 0630 74 74 777-es a telefonszámunk. Zenél a folytatásban Brian Adams és Chicken Mixében szól a Cloud Number 9.

0: 94.3 Best FM. A legjobb zenék változatosan.
1: Let's go, girls.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

94.3 SZFM, a legjobb zenék, amiről már beszéltem, október 12-én igen különleges programmal készül a Bajai Szimfonikus Zenekar, kedves hallgatók. Az esemény vendége és közreműködője lesz Szakó Ferenc, kossuthdíjas animációs filmrendező és homok animációs művész. A hangverseny első részében a zenekar ad elő három klasszikus művet, majd Pető Attila beszélget Szakó Ferenccel. A művész némi bepillantást enged majd a homok animáció kulisszatitkaiba. És ezt követi a közös produkció, amikor a szimfonikus zenekar muzsikájára megkezdődik a történetmesélés az animáció által, egy kastély mindennapjairól egészen az esti bálig. A művész csapata közben felvételeket készít, amelyeket átadnak majd az érdeklődőknek, és ezekből fogják összeállítani azt a matiné koncertet, amelyre márciusban fogják majd meghívni a bajai és környékbeli iskolásokat. Ezeket említette Kovácsné Juhász Nikoletta, a bajahangja.hu hírportál munkatársainak. Hogy még mit? Ott vannak az infók az említett portálon. Sonic zenél most, és tőle szól a Sky című dal.

94.3 West FM, a legjobb zenék, és megérkeztünk a mai búcsú slágeremhez, így közös műsorunk vége felé tartunk már, kedves bajai hallgatók. Will Smith-szel folytatjuk, és szól a Getting Jerry With It című nagy slágere. Ezzel szeretném megköszönni mindenkinek a mai figyelmet, az előző 3 órára főleg, és azt, hogy velünk tartanak folyamatosan. Holnap szombaton pedig délután 3-tól jelentkezem majd ismét, remélem találkozunk, maradjanak a Besten. Molek Csongot hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0630 384 3050.
0: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Startol az átláthatósági kereső. Menekültek integrációja lépett az olasz kormány. Macskafogó 40, itt az intergalaktikus filmnézés.
4: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
3: Könnyebben követhetjük az Európai Uniós pénzek útját, így azt, hogy hol, mikor, mekkora támogatásból milyen fejlesztések valósulnak meg, milyen cégek közreműködésével, jelentette be közösségi oldalán Lőrincz Viktória, vidék és település fejlesztési miniszter. A pályázat.gov.hu oldalon az aktuális fejlesztési időszak, vagyis a Széchenyi terv plusz operatív programjainak folyamatban lévő és már lezárt projektjei érhetők el. Az oldal bejelentéseket is fogad, ha felmerült a korrupció gyanúja, vagy az, hogy nem megfelelően használták fel a megítélt támogatást. Felesleges ügyeskedni, ha működő trafipaxot látunk, erre hívják fel az autósok figyelmét közlekedésbiztonsági szakértők. Rengeteg tévhit pörög ezzel kapcsolatban a közösségi oldalakon. Ezek szerint például esőben vagy ködben nem működnek precízen a készülékek, illetve ha a fékbe taposunk, megzavarhatjuk a berendezéseket, megúszhatjuk a büntetést. Egyik állítás sem igaz, az utóbbi pedig kifejezetten balesetveszélyes is. A sérüléssel járó ütközések csak nem egy harmada gyorshajtás miatt következik be itthon. A folytatásban nem hordhatnak arcot eltakaró viseleteket, burkát és nikábot a tanulólányok az olaszországi iskolákban. A római kormány arról is döntött, hogy egy osztályban legfeljebb a diákok 30%-a lehet külföldi, mindez szerintük az olasz gyermekek jogait védi, és támogatja a hatékony integrációt, amit szülői nyelvtanfolyamokkal is segítenek. Intergalaktikus közös filmnézéssel köszöntik ma este 7 órától a Macskafogó 40. születésnapját. A Nemzeti Filmintézet jóvoltából a produkció ingyenesen elérhető lesz a neten. Emellett országszerte mozik, művelődési házak, kultúrközpontok, klubok csatlakoznak vetítésekkel az eseményhez. A páratlan világsikert arató 1986-ban bemutatott rajzfilmet Ternovszky Béla és a néhai Nepp József alkották. Milliók kedvence még ma is. A főszerep Plők mondatai pedig önálló életre keltek az elmúlt évtizedekben. Nyugodt lesz az éjszaka, aztán hűvös a hajnal, 3-9 fok ébreszt majd minket, viszont helyenként akár fagyhat is. Utána derűs időre számíthatunk, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. 22 és 26 fok között alakulhatnak a csúcsértékek holnap délután. A vasárnap is ugyanilyen időt ígér országszerte, szinte zavartalan napsütéssel, 23-27 fokkal. A jövő hét sem hoz változást, marad az indián nyár őszies reggelekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Amikor nálunk péntek van, akkor igazából mindig egy másik nap van. Mert hogy a péntek a Night Shift extra ideje, és ilyenkor 6 rezidens lemezlovason közül valaki visszajön, és játszik újból még egy órát megszokott helyén és idején kívül. A mai péntekből hétfőt csinálunk, mert hogy Lauer Krisztián hétfői rezidensünk jön majd héttől, ami persze azt is jelenti, hogy én is ugyanazt játszom, vagy hát ugyan abból a stílusból válogatok 6 és 7 óra között, mint amit majd ő fog pörgetni 7 és 8 óra között, és hogyha hétfő, és Lauer Krisztián, akkor az bizony Classic House. Szóval a mai Night Shift extrában is a Classic House dominál 6 és 8 óra között itt a Besten. Én túl a Night Shift.
0: A Best FM-en

És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk fent, 0625555155 Viber és SMS számunk, és infókukac@bestfmbudapest.hu az

És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Nightshift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Nightshift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt. Yeah!

sokat, meg hát amivel minden hétköznapot kezdünk, meg minden hetet kezdünk, azzal zárjuk most ezen a héten a hétköznapokat, vagyis a mai péntek az igazából hétfő lesz még egy órán keresztül, Classic House fog pörögni 7 és 8 óra között is, Laura Krisztiánnal gyorsan helyet cserélünk, és pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egy perc mínusz, gyorsabbak voltak a mentők szeptemberben. Egyetemi rendezvényen csaptak le a navosok. Ez már invázió, darvak szállják meg a hortobágyot. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Átlagosan csaknem 26 perc alatt értek ki a mentők szeptemberben a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Több mint egy percet faragtak az augusztusi eredményhez képest, de még ez is jócskán elmarad a 15 perces céltól. A legjobb részidőt alig több mint 23 percet a Nyugat-Dunántúli régióban érték el. A leghosszabb kiérkezési időt átlagosan csaknem 28 percet Közép-Magyarországon rögzítették. Az adatokat havonta hozzák nyilvánosságra szeptembertől a stat.mentők.hu oldalon. Megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek foglalkoztatására buzdít a közigazgatásban a Szociális és Családügyi Minisztérium. Szakmai segítséget, mentorokat is ígértek. A 25-nél több dolgozót foglalkoztató cégeknél előírás, hogy az alkalmazottak 5%-a megváltozott munkaképességű legyen. Ennek elmaradása esetén rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni, ami hiányzó munkavállalónként évi majdnem 3 millió forint. A vezetés közben mobilozókra csapnak le a jövő héten az utakon. A rendőrök nem csak azokat figyelik, akik egyik kezükben a mobilt tartják, hanem azokat is kiszűrik, akik üzenetet írnak, képeket nézegetnek, netán filmet. Ezek mind-mind elvonják a figyelmet a vezetéstől. Egy összeurópai akcióhoz csatlakozik az Országos Rendőrfőkapitányság. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen az utakon. Feketén dolgozott az összes biztonsági őr egy egyetemi rendezvényen. A NAV ellenőrei az eseményen a biztosítást végző társaság 16 emberét vizsgálták. Kiderült, hogy egyik dolgozót sem jelentették be. A szabálytalanságok miatt a cég várhatóan mintegy 10 millió forint bírságra számíthat. Megkezdődött a darvak őszi vándorlása. A Hortobágyi Nemzeti Park adatai szerint múlt héten már több mint 50 ezer példány érkezett a Tiszató szomszédságában fekvő területre. A korábbi tapasztalatok alapján hamarosan már háromszor ennyien lehetnek. Az Európán átvonuló darvak 95%-a megfordul a Hortobágy pusztáin, írja a szoljon.hu. Nyugodt lesz az éjszaka, aztán hűvös a hajnal, 3-9 fok ébreszt majd minket, viszont helyenként akár fagyhat is. Utána derűs időre számíthatunk, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. 22 és 26 fok között alakulhatnak a csúcsértékek holnap délután. A vasárnap is ugyanilyen időt ígér országszerte, szinte zavartalan napsütéssel, 23-27 fokkal. A jövő hét sem hoz változást, marad az indián nyár őszies reggelekkel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Na, remélem azért az öreg Bob majd ezt is valamikor elővesz és leporolja, mint az SOS-t.
5: Szia Vágyból, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Igen, ez egy nagyon-nagyon jól sikerült darab, de ez az egész album nagyon-nagyon jó volt.
4: Igen, ez mi is volt ennek a címe? A... Ugye? Hát, 50 fölött ez már, ugye? Ilyen nehezen.
5: Nagyon-nagyon durva. Tehát 50 fölött már nagyon-nagyon durva, tényleg.
4: És ráadásul, hogy még csak te vagy 50 fölött. Na,
5: viszont erről az albumról a kedvencem a Paradise volt.
4: Igen.
5: Nagyon-nagyon
4: szeretem. Azért nagyon jó. Na, Lovas Krisztián a lemezjátszók mögött, egy órán keresztül a mai Night Shift Extrában. Pontosabban még egy órán keresztül a mai Night Shift Extrában, a Classic House.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Törjük itt a fejünket, hát pedig megmondtad a megfejtést. Hát a Paradise, Paradise. A címadó dal az albumról, ugye az volt az album címe, és azon volt a Bob Sinclair féle Ultimate Funk. Na hát itt meg egy nem is tudom... Nem, hogy hívják azt ilyen birodalmi harcos? Hogy hívják a fehér ruhásokat a csillagok háborújában?
2: A birodalmi katonák.
1: Stormtrooperek.
2: Stormtrooperek, igen.
1: Na mindegy. Nem, ez az úri ember, ez kérlek szépen már így valahogy így az ébredő erő meg ezekbe játszott. A Spoonface Elroy.
2: Igen.
1: Vagy nem tudom. Tehát a csillagok háborúja rajongók biztos tudják, hogy melyik, mit tudom én, melyik hadosztálynak volt a melyik parancsnoka.
2: Ja, hát az persze, az már nagyon bonyolult.
1: Ott már nagyon képbe kell lenni. De egyébként ez milyen általános dolog gyorsan akartam mondani, a Soul Searcherbe az egyik hölgy, aki énekelt. Ő meg az ötödik elembe vállalt egy kisebb szerepet. De!
2: Nem is tudtam.
1: De, úgyhogy itt filmsztárokkal vagyunk itt körbevéve. Igen, szóval Elroy Spoonface, illetve hát a Black Legend. És a You See the Trouble with Me, Barry White után szabadon, Lauer Christian a lemezjátszók mögött, Classic House egészen 8-ig.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Na mindig így visszamenőleg jutnak eszünkbe dolgok. Igen, igen. Szóval, hogy még egy másodpercre a Barry White, igen, a You See the Trouble With Me. Én olvastam utána egy interjút a megboldogult Barry White-tal, aki pár évre rá azt mondta, hogy ő nagyon bánja, hogy nem adta meg a jogokat. Mert azt mondta, hogy azt mondta, hogy ő nem hitt benne, és aztán látta, hogy ez mekkorát ment, és azt mondja, hogy elszalasztott egy óriási lehetőséget, hogy ő az egyel vagy kettővel fiatalabb generációnak megmutassa magát, megmutassa ezt a stílt, úgyhogy egy interjúban ő azt mondta, hogy hogyha most kérnék meg, akkor ő odaadná jogokat.
3: Sose felejtem el egyébként, hogy a bakelitből nem tudom hány ezer darabot vágtak le, és rettenetesen ritka, ugye, tehát az első, mert utána újra kellett énekeltetni.
2: Igen.
3: Hát sajnálom, hogy ilyenkor van az, hogy ajaj, ugye, már nincsenek
2: megelemezők.
3: Volt, hogy ne lett volna, persze.
2: Meg volt az eredeti Barry White-os
3: fokra. Hogyne, persze. És még ráadásul úgy, hogy promó volt. Rise promó. Nagyon kemény volt, igen.
2: Na, hát ez meg Belamur, ezt tudjuk, jó?
3: Nem.
2: Na, ez mi ez?
3: Silicon Soul. Na, tessék, na, okay, na, eszembe jutott.
2: Legalább ez, jó van. Na, bocsánat, Silicon Soul, right on. Lauer Christian, a Classic House 8-ig itt a Westen.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Igen, gyakoroljunk némi önkritikát, tehát a zenék ma is nagyon jók voltak, mi nem voltunk annyira toppon.
2: Igen.
1: Tehát későn jutott eszünkbe, és még akkor se jutott eszünkbe, amikor később eszünk meg.
2: Ez most
1: mindegy. Figyelj, szépített hétfőn.
2: Sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fontos közlés a kormányfőtől az Árrés-topról. Lakhatási válsághelyzet, forrong Spanyolország. Nincs idő lelkizni, hamarosan kezd a foci válogatott. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Meg kell fontolni az Árrés-top kivezetését, mert tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, jelentette ki országjárás a kisvárdai állomásán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, az élelmiszerláncok a legalacsonyabb minőségű lengyel importot kínálják, mert nem hajlandóak viselni az intézkedés miatt keletkező veszteséget. A kormányfő megjegyezte, mivel az infláció már alacsonyabb 2%-nál, szóba kerülhet az Árrés-top megszüntetése. Több mint 400 hazai és külföldi szakember tekinti át a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseit a 20. Nemzetközi Sürgősségi Napokon Pécsett. Nemzetközi mentőverseny is lesz a találkozón, mondta a konferencia főszervezője, Betlen József egyetemi tanár.
2: A sürgősségi ellátók számára hozzá a legújabb információkat, megújultak az újraélesztéssel kapcsolatos irányelvek Európában a tavalyi évben, és az idei évtől kezdjük el implementálni azt, ami a laikusok számára is ebből nagyon-nagyon fontos.
1: Újabb tömegtüntetések lesznek a hétvégén Spanyolországban a lakhatási problémák miatt. Már 10 és 10 000-ek jelezték részvételüket a megmozdulásokon Madridban, Barcelonában, Malagában, Sevillában. Az emberek megelégelték azt, hogy elviselhetetlen mértékben drágultak az albérletek, saját lakáshoz jutni nincs reményük, ráadásul az ingatlanos cégek kényük kedvük szerint bánnak a bérlőkkel. Azután mozdult meg Spanyolország, hogy a héten kilakoltattak egy 87 éves asszonyt otthon, miután nem tudta kifizetni a háromszorosára emelt bérleti díjat Madridban. Első góljáért és az első győzelemért lép pályára a magyar futballválogatott a Nemzetek Ligájában. Este 3:49-kor kezdődik a Georgia elleni meccs a Puskás Arénában. Hátul biztonságos védekezést, a középpályán is még inkább elől gyors, hatékony játékot vár az együttestől Marco Rossi szövetségi kapitány. A mieink egy hete itthon 1-0-ra kikaptak Ukrajnától, hétfőn 0-0-át játszottak Észak-Írországban. A sorozat negyedik meccse hétfőn lesz ismét Ukrajna ellen Nagyszombatban. Nyugodt lesz az éjszaka, aztán hűvös a hajnal, 3-9 fok ébreszt majd minket, viszont helyenként akár fagyhat is. Utána derűs időre számíthatunk, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. 22 és 26 fok között alakulhatnak a csúcsértékek holnap délután. A vasárnap is ugyanilyen időt ígér országszerte, szinte zavartalan napsütéssel, 23-27 fokkal. A jövő hét sem hoz változást, marad az indián nyár őszies reggelekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Csak egy picikét ellensúlyozzuk az előző 120 perci Classic House-t. Picikét talán mondhatni, hogy felül lesznek reprezentálva az R&B előadók a következő órában, úgyis, mint Beyoncé. Ő jön majd az If I Were a Boy-jal, itt lesz Gwen Stefani Eve-vel és a Rich Girl-el, jön majd Amy Winehouse a Back to Black-kel, és a sor legelején Jennifer Lopez az If You Had My Love-val.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White.

Best of a legjobb zenék, hogy miért alakult így, hogy együtt élőben ezt a dalt soha nem tudták előadni, a fene se tudja, de külön-külön a saját turnéikon mindig is nyomták. Janet Jackson mind a mai napig énekli ezt a dalt. Ja, Michael és Janet Jackson a Scream-mel.

Best FM, a legjobb zenék. Az egész úgy indult, hogy egyszer vagy talán kétszer lesznek előzenekarai a System of a Down-nak egy latin-amerikai turné keretein belül. Most már ott tartunk, hogy hetente jelentik be az új európai állomásokat, ahol is a Faith No More lesz a headliner 2027-ben. Jön az Easy It a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, hogyha élne még akkor is csak 42 éves lenne. Hát belegondolni is borzasztó, hogy mennyi minden nem történt meg ez alatt a 15 év alatt, amióta nincs, és mennyi minden történhetett volna még mondjuk a következő 30-ban, mert hogy annyit biztos lett volna bennem. Jön Amy Winehouse és a Back to Black.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A neten követhetjük az uniós pénzek útját, a ködés az eső sem segít, ha dolgozik a Trafipax, megújulásra készülnek és tempót váltanak a tájházak. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Könnyebben követhetjük az Európai Uniós pénzek útját, így azt, hogy hol, mikor, mekkora támogatásból milyen fejlesztések valósultak, valósulnak meg, milyen cégek közreműködésével, jelentette be közösségi oldalán Lőrincz Viktória, vidék és település fejlesztési miniszter. A pályázat.gov.hu oldalon az aktuális fejlesztési időszak, vagyis a Széchenyi terv plusz operatív programjainak folyamatban lévő és már lezárt projektjei érhetők el. Felesleges ügyeskedni, ha működő Trafipaxot látunk, erre hívják fel az autósok figyelmét közlekedésbiztonsági szakértők. Rengeteg tévhit pörög ezzel kapcsolatban a közösségi oldalakon. Ezek szerint például esőben vagy ködben nem működnek precízen a készülékek, illetve ha a fékbe taposunk, megzavarhatjuk a berendezéseket, megúszhatjuk a büntetést. Egyik állítás sem igaz, az utóbbi pedig kifejezetten balesetveszélyes is. A sérüléssel járó ütközések csak nem egy harmada gyorshajtás miatt következik be itthon. A folytatásban nem hordhatnak arcot eltakaró viseleteket, burkát és nikábot a tanulólányok az olaszországi iskolákban. A római kormány arról is döntött, hogy egy osztályban legfeljebb a diákok 30%-a lehet külföldi. Mindez szerintük az olasz gyermekek jogait védi, és támogatja a hatékony integrációt, amit szülői nyelvtanfolyamokkal is segítenek. Az élő örökség és a közösségépítés a központi témája az idei országos tájház találkozónak és szakmai konferenciának Orfűn. A tájházak nem csupán a múlt emlékeit őrző múzeumok, hanem a jelenben is működő, tudást és értéket átadó közösségi terek, hangsúlyozta rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
2: Az a célunk, hogy sem a szabadtéri múzeumok, sem a tájházak ne rezervátumok legyenek. Azokat a folyamatokat szeretnénk bemutatni, amelyek ennek az útvonalnak a mérföldkövei. Célunk, hogy kik még csak most indulnak el egy tájház létrehozásával, vonzó irányokat is adjunk.
1: Nyugodt lesz az éjszaka, aztán hűvös a hajnal, 3-9 fok ébreszt majd minket, viszont helyenként akár fagyhat is. Utána derűs időre számíthatunk, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. 22 és 26 fok között alakulhatnak a csúcsértékek holnap délután. A vasárnap is ugyanilyen időt ígér országszerte, szinte zavartalan napsütéssel, 23-27 fokkal. A jövő hét sem hoz változást, marad az indián nyár őszies reggelekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az előző órát ex-neje indította itt a Besten, Jennifer Lopez, úgyhogy akkor most érkezik Mark Anthony. Az I Need to Know-val fogjuk berobbantani az előttünk álló 60 percet, amelyet aztán majd követ Ed Sheeran, a Fragma, Eminem, Wickfield és Whitney Houston is itt lesz George Michael-lel és az If I Told You That Time a Besten.
3: Ez a Night Shift a Besten.

Best of a legjobb zenék meccs van a Puskásban. Egyelőre most még csak a kihelyezett táblák miatt és az elterelések meg a lezárások miatt nehéz közlekedni a környéken. Dózsa György út, Ifjúság útja, Kerepesi út, Stefánia út és a többi. De abban a pillanatban, hogy vége van a meccsnek, azért még arra is számolni kell, hogy 50 ezer a stadionból kiáramló ember is egy picikét fel fogja majd tartóztatni a forgalmat, úgyhogy kedves autósok, türelemmel arra felé.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.
2: One shot. One opportunity. To seize everything you ever wanted. One moment. But you capture it.

Best FM a legjobb zenék. A kiadó is úgy nyilatkozott, hogy terve volt még egy Spike nagylemez, ami aztán végül nem jött össze, úgyhogy maradt az első és egyetlen album, aminek az a címe, hogy The Album. Nem gondolkodtak rajta sokat. Hina Respect!

0: hírek a Best FM-en.
1: A megváltozott munkaképességűek felé nyithat a közigazgatás. Rengeteg kristállyal kapták el a drogkereskedőket. Még 2 hétig segíthetünk a légimentőknek. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek foglalkoztatására buzdít a közigazgatásban a Szociális és Családügyi Minisztérium. Szakmai segítséget, mentorokat is ígértek. A 25-nél több dolgozót foglalkoztató cégeknél előírás, hogy az alkalmazottak 5%-a megváltozott munkaképességű legyen. Ennek elmaradása esetén rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni, ami hiányzó munkavállalónként évi majdnem 3 millió forint. 7 drogkereskedőt kapcsoltak le Szabolcs-Szatmár-Berekben, még kedden egyszerre 6 helyszínen ütöttek rajta egy kábítószerhálózat tagjain a nyomozók, de csak most számoltak be az akcióról, amelyben részt vett a készenléti rendőrség helikoptere is. Csaknem 1,5 kiló anyagot, úgynevezett kristályt, a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint mobiltelefonokat foglaltak le. Kezdeményezték a 7 gyanúsított letartóztatását. A hónap közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. Eddig mintegy 600-an csatlakoztak. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
2: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vérrel rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjunk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a számot sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk. 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a félt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légimentőkért.
1: Megkezdődött a darvak őszi vándorlása. A Hortobágyi Nemzeti Park adatai szerint múlt héten már több mint 50 ezer példány érkezett a Tiszató szomszédságában fekvő területre. A korábbi tapasztalatok alapján hamarosan már 3-szor ennyien lehetnek. Az Európán átvonuló darvak 95%-a megfordul a Hortobágy pusztáin, írja a szoljon.hu. Nyugodt lesz az éjszaka, aztán hűvös a hajnal, 3-9 fok ébreszt majd minket, viszont helyenként akár fagyhat is. Utána derűs időre számíthatunk, kevés fátyolfelhővel, csapadék nélkül. 22 és 26 fok között alakulhatnak a csúcsértékek holnap délután. A vasárnap is ugyanilyen időt ígér országszerte, szinte zavartalan napsütéssel, 23-27 fokkal. A jövő hét sem hoz változást, marad az indián nyár őszies reggelekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Vannak frontemberek, akik mintha kínosan ügyelnének arra, hogy véletlenül se ragadjon rájuk egyetlen gram izom sem, de ennek ellenére 2,5 órát ugyanúgy végig tudnak pörögni a színpadon. 2 ilyen frontember is érkezik, természetesen zenekarral együtt jön majd a megboldogult Maxi Jazz és a Faithless, utána pedig Dave Gahan és a Depeche Mode a következő órában.
0: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék áll a Bála CNC Music Factory körül. A csapat egyik alapítója, Robert Cleville, 30 millió dolláros kártérítést követel Freedom Williams-től, a rappertől, aki a Gonna Make You Sweat, a Here We Go és a Things That Make You Go című kislemezeken is szerepel, mint vendégelőadó, mert hogy hivatalosan sosem volt a CNC Music Factory tagja, ennek ellenére most már évek óta CNC Music Factory néven turnézik szerte a világban. Na hát ebből lett elege Robert Cleville-nek, és ezért nyújtott be most egy keresetet az amerikai bíróságra. 30 millió dolláros kártérítést követel. Jana, do you wanna get funky, the best time?

Best FM a legjobb zenék, leges-legeső kislemezők, a Ben E. King feldolgozás, a Stand By Me. Akkora siker lett Európa szerte, hogy ők is úgy gondolták, hogy hát akkor irány az öreg kontinens, és át is tették a székhelyüket, egészen pontosan Németországban, mert hogy eredetileg egy amerikai zenekarról van szó, Illinoisból származik a For The Cause. Jön a második maxi, az Ain't No Sunshine itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék. Igen, ez a fét lesz, már nem az a fét lesz, mint ami Maxi Jazz-zel volt. De így is nagyon jók, így is nagyon szeretjük őket, szóval hogyha úgy gondolják, akkor ugyanúgy, mint eddig, jöhetnek nyugodtan egy-két évente Szigetre, önálló koncerttel, bármely más fesztiválra. Várjuk őket szeretettel. Az Insomnia a legnagyobb. Érkezik itt a Best FM a legjobb zenék között.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék. Big Rock.

0: dog show.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: A béke, az erőszakmentesség és a mosoly világnapja van ma. Így együtt, október 2-án. Ezt próbáljuk mi is egy picikét erősíteni a mai utolsó 60 percben. Például a Love Message-el, jön majd tőlük a Love Message, illetve a Feel Good-dal, a Fat Sense Mool is jön majd 11-es egy fél között.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, a New Radicals énekes dalszerzőjét, Greg Alexandert. Szokás egy slágeres előadónak is hívni, ugye a New Radicals You Get What You Give című dala okán, de hát azért más előadóknak elég nagy slágereket írt, például Sophie Alice Baxternak a Murder on the Dance Floor, de a Texas is neki köszönheti az egyik legnagyobb sikerét, az Inner Smite. Most azonban nem az, hanem egy másik Texas kislemez érkezik, az I Don't Want a Lover, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, és hogyha eddig még nem, akkor most. Ugorjatok fejest a hétvégébe, irány az éjszaka, és persze azért nem elfelejteni, hogy holnap 6-kor ugyanúgy Night Shift, meg vasárnap is. Holnap Hip Hop és R&B lesz a menő 6 és 8 óra között mixben, vasárnap pedig Chill Lounge és Deep House, szombaton DJ Slim Fittel, vasárnap németivel kiegészülve itt a lemezjátszók mögött. Jön a Fat Dance Molly, meg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken!
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.